to me.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
1: És hogyan tudnak támogatni titeket?
0: A lamacsun.hu per donate oldalon.
1: Lamacsun.
0: Igen!
2: Na mi van még?
3: Ez itt a lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Pipás Pista, férfiként. Pipás a nagyszüleitől örökölt tanyán élt magányosan. Igen erős testalkata és ereje miatt a környéken híres és hírhet volt, a helyi kutyakaparó csárdában külön asztala volt, és a monda szerint sok férfit egy kézzel földhöz vágott. A környékbeli gazdák szívesen alkalmazták napszámosként hihetetlen teherbírása miatt, elmondások szerint kétszer annyit tudott dolgozni, mint mások. Egy gazdasszony név szerint Pampuskáné a csárdában megkereste Pistát, és azt kérte tőle, hogy a sógorát, Dobák Antalt ölje meg, mert a felesége nyűgnek tartja, egészsége rossz, gyermeket nemzeni nem tud, és egy fiatalabb béreslegény tetszett meg az asszonynak, így a férje csak útban van. A nemváltás motivációi csak részben ismertek, saját elmondása szerint a magasabb napszám reményében öltözött férfi.
2: Lamacsun Rádió.
0: Tech felhő ajánló.
2: Kor

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?
2: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kessler-szindróma. A Kessler-szindróma vagy Kessler-effektus az a jelenség, melynek során a világűrben az alacsony föld körüli pályán keringő és egymással összeütköző szemétdarabok egyre nagyobb valószínűséggel további szemétdarabokat állítanak elő.
0: Lamacsun Rádió.
1: Lamacsun Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
1: Mémelés.
0: Koreai pop, az K-pop, akkor French art. Az art. Haha. Mert ugye a Chinese rap az meg crap.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
2: Hátfájás.
3: Aktív életmódot folytatunk.
4: Mosogatógépen is moshatunk.
1: 1993-ban te voltál az első
2: zongor.
4: Élvezze hát az életet.
1: Hogy vagy mindenre képes?
5: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasonló.
4: Semmi sem víz kárban.
5: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
6: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú Rádión?
5: Ön a legfontosabb a világon.
1: Már is benne
5: van. Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
4: Ne feledje!
6: Lamacsun.hu/donate.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
0: Mégis miben?
3: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
0: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
3: Köszi! Köszi!
4: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Samoa, Szaúd-Arábia, Skócia, Szíland hercegség, Szenegál, Szerbia és Montenegró, a Seychelles-szigetek, Sierra Leone, Szingapur, Szlovákia, Szlovénia, Szomália, a Dél-afrikai Köztársaság, Spanyolország, Sri Lanka, Szudán, Szurinám, Szváziföld, Svédország, Svájc és Szíria nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Ez az a meccsú hangja. Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: 3번 라디오.
1: Geri, szerinted az almáspítés békanő cisszen vagy sziszen?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen, hogy ki a nyikorgós ajtó.

0: Radio Kapitał.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

Azuhana.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szereted?
1: A
3: kísérletező?
1: Zenéket?
3: Válogatásokat?
1: Az?
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Alatt.
1: Több.
3: Alatt.
1: Műsort.
3: Alatt.
1: Is.
3: Találsz.
1: Ebben.
3: A.
1: Műfajban.
3: Például.
1: Donát Kacsa.
3: Klub.
1: Kacsa Klub.
3: Paikka.
1: Vagy.
3: Havi.
1: Zaj.
3: Műsoraink.
1: Lamacsú Rádió.

Now we're in New Bandu.

0: Tudod, mi az elemacsón? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lakmacsun.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu
1: Mémelés. Művészetes. Szóval táncolnak, így pörögnek, van ez a pörög, ugye, így valahogy így, igen. És akkor egy csaj, a srác, a csaj, igen, Rose, a Jack. Leo, a Jack, meg a Rose meg én, és akkor a Rose mondja, I'm mentally ill, a Jack mondja, I'm an alcoholic, let's open a gallery.
0: Lamacsú Rádió.
3: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Hé, Endre, van még egy kis keselyű tonika lahma bárban?
2: Nyilván.
4: Akkor hozz már egyet!

0: hogy...
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
0: Na oly, szegasztok! Ha tetszett a műsor, akkor támogassátok a világ egyetlen megkajálható rádióját, a Lamacsun Rádiót.
2: A hatalom a tiétek.
3: Ez a Lamacsun hangja.
4: Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
5: Ha támogatnád a működésünket, adom

0: Não me mamei. Não me mamei.
1: Lamacsó Rádió.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!
3: Sziasztok, ez itt a String Theory új adása. Bokor Péter vagyok.
4: Sziasztok, én Bogy Lóránt.
3: És itt van velünk Máté Gábor, teniszező. Szia Gábor, köszi, hogy eljöttél.
5: Köszönöm a meghívást. Örülök, hogy tudunk egy kicsit beszélgetni a teniszről, meg leginkább a hajlásszűrű sportról. Mert fontos nekem, hogy a halló társadalom is egy kicsit ismerjék meg egy kép a részről.
3: És van mit megismerni, mert elképesztő aspektusai vannak, ami én nem tudom, hogy banális-e vagy sem, vagy misztikus-e vagy sem, nekem az, majd el fogunk ebbe merülni, hogy milyen, mit ad hozzá a hang, és mit veszel a teniszjátékhoz. Szóval Máté Gábornak hívnak, a sok szuper eredményed közül egy párat megemlítünk, hogy így képbe kerüljön a hallgató. Te jelenleg az MTK teniszklubban versenyzel, a Magyar Bajnokságban részt veszel, és a Magyar Tenisz Szövetségnél edzel. Van ilyen, hogy hallássérült teniszprogram, vagy valami hasonló néven ez fut?
5: Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Itthon, tehát Magyarországon gyakorlatilag én vagyok. Tehát egyedül képzelem, ugye? Elég régóta, tehát már ugye 2000-ben indultam ilyen hajlásszűrű teniszversenyen, és most pár éve indítottunk egy ilyen hajlásszűrű tenisz programot, ugye ilyen hajlásszűrű gyerekeknek tartok ilyen foglalkozásokat, pont azért, hogy indulom be egy ilyen teniszprogram a hajlásszűrűtek között, mert eddig nem volt ilyen.
3: Akkor egy edukátor is vagy, és egyébként tök érdekes, nem is tudom, ilyen összekötés az épp tenisznek, terminuszt, ezt az egyik cikkben, amit a Lóri talált és dobott át a minap tanultam, hogy van ez a terminusz, hogy épp tenisz, és akkor hallássérült tenisz, tehát így, ha úgy tetszik, kontrasztban. Szóval a te edződ, a Temesvári Andrea, aki ugye egy nagyon ismert alakja a magyar és nemzetközi tenisznek, Grand Slam győztes. Na és akkor onnan indultam, te is Grand Slam győztes vagy, az Australian Open-en 23-ban egyéniben, a halássérültek versenyében nyertél, és 21-25-ben pedig páros versenyben is nyertél. Ami tavalyi hír még, hogy a tokiói Siket Olimpián, azt hiszem így is hívják ezt a versenyt, vagy talán így hívják, ez a hivatalos neve, ott is nyertél. Tehát aranyérmet nyertél, és Siket Olimpián te már voltál érmes, ezüst is, bronz is. Valószínűleg nagyon-nagyon hosszú a sor. Ja, még bocsánat, azt is hozzáteszem az épp kontraszthoz, vagy az épp tenisz, nekem nagyon furcsa ez a terminus, de mondom, mivel olvastam sajtóban, ezt meg tudod erősíteni, hogy ezt tényleg hívják így, és te is hívod így, hogy épp tenisz.
5: Igen, nagyon fontos, mert ugye tehát tudjátok, hogy nagyot halló vagyok, tehát hallásszerűnk vagyok, hallókészüléket hordok, itt a ami nagyon érdekes, hogy a épp teniszben rendesen hallókészülékkel edzek, versenyzek, viszont a hallásszűrű teniszversenyeken ott nem lehet használni a hallókészüléket a Fairplay jegy miatt. Ugye aki hallásszérült, ugye lehet sziket, aki tényleg semmit nem hall, meg lehet nagyot halló, aki hallókészülékkel boldogul, hall, kommunikál. Ugye csak eszély egyenlőség miatt találták ki azt, hogy a nagyot halló ne kerülhessenek előnybe a szüketekkel, szüketjátékosokkal szemben. De ott már nekem is alkalmazkodnom kell, ugye, mert hallókészülék nélkül kell játszanom. Amikor nagyon fontos, hogy például nem hallom a labdátnak a pattanását, meg ahogy ütöm, meg ahogy pattan. Ez egy plusz információ. És ugye, hogyha készülök, vagy játszok egy ilyen versenyen, akkor a verseny előtt már úgy is készülök, hogy akkor levettem a hallókészüléket, hogy szokjam azt a hang nélküli játékot.
3: Bocsánat, csak még hogy így tényleg ezt a blokkot, hogy a te mondjuk egy ilyen csokor abból, hogy milyen ilyen friss eredményeid vannak az elmúlt pár évből, hogy említettem az MTK-t, hogy ott vagy igazolt játékos, az épp teniszezők magyar bajnokságában, és most jutottatok föl a Szuperligába, megnyertétek az OB1-et az MTK-val, és neked van a magyar ranglistán helyezésed, nem tudom, hogy ez most...
5: Igen. Most jelenleg olyan 44. vagyok. A legjobb ranglistám, ugye a magyar épek között a 9. voltam, 23-ban.
3: Csak hogy ez mutatja, hogy mennyire vagy ugye kompetitív, tehát hogy hallókészülékkel játszol akkor.
5: Even.
3: És akkor mi történne ezek már ilyen tényleg picit ilyen nem is tudom, szenzációhajházság, de mi történne, hogyha az épp versenyen hallókészülék nélkül játszod, százalékban az intenzitásod, meg a hatékonyságod, az milyen?
5: Ilyen 10-20%.
3: 10-20%.
5: Igen.
0: Tudnál egy kicsit erről mesélni, hogy milyen ezt megélni? Tehát, hogy milyen az, amikor hallókészülékkel játszol, és mi az, amikor nélküle? Tehát, hogy az érthető, hogy az a hallással, a zajokkal nagyon sok információ jön, de hogy ez mégis belülről ez milyen, vagy hogyan alakítja a játékodat?
5: Igen, tehát információ az nagyon fontos. Ugye ad egy ritmus a játéknak. Pattan, és akkor utána
0: jön az ütés. Készíted és jön az ütés.
5: Ad egy ritmus ad. Meg ugye például a pörgetés, a tellapos ütés, annak is van egy sajátos hangja, ad egy információ.
0: Mi fog jönni, ugye? Aha.
5: Ezeket még úgy meghallom. De például, de még így is egy picit hátrányban vagyok, úgyhogy hallókészülékkel játszok. Tehát például, hogyha elszakad az ütő, vagy a húr, pont ütőmből, akkor ugye önnek is van egy ilyen magas hangja, azt én már nem hallom meg.
3: Értem.
5: És akkor ilyenkor például a hallójátékosok már alkalmazkodnak. Tehát, hogyha a verseny közben, mert közben elszakad a húr, akkor megpróbálják ugye megmenteni azt a labdamenetet, hogy csak úgy szumán visszateszik a labdát. Én meg ugye, mivel nem veszem észre, játszom tovább, ugyanúgy magamon, tehát, hogyha a saját ütöm szakad el, Nem, tehát nem mindig veszem észre. Akkor veszem észre, hogyha utész, hogy más. Mert pont ott talál, mert ugye, ahol elszakadt a húr, akkor már észreveszem, de ezt nem mindig veszem észre.
3: Jó, hogy most amikor a te ütőd szakad el, arról beszélünk.
0: Nem mind a kettő, ugye, mind a kettő.
5: Mind a két helyedet. Akkor egy picit így hátrámba vagyok. Vagy hogyha adogatáskor a labda hozzáér a hálóhoz, ugye? Annak is már egy hangja, de amikor már tényleg éppen ott hozzáér, azt már nem hallom.
0: És ez igaz arra is, hogy a környezet is befolyásolja nyilván, tehát hogy akár adott esetben a szurkolás, vagy a pályának a kialakítása, a mellette lévő többi pálya, adott esetben a befedés, tehát hogy ezek mind nagyon hallóként is lehet ezt tapasztalni, hogy mennyire más ez ilyenkor, mások az ajok. Tehát, hogy...
5: Igen. Hát én ugye én már gyerekkorom óta versenyzek, tehát hozzászoktam ehhez a hangkörnyezethez, tehát ha mondjuk egy szurkoló bekiabál, stb., akkor tudom kezelni azt a helyzetet. De volt egy olyan érdekes szituáció, hogy egymás mellett játszottunk, a másik pályán egy játékos pont ugye kiabált, ugye, mert elvetette a pontot, és pont ugye közel voltunk egymáshoz, és ugye az ő kiabálását ugye megdobalt a játékom. És akkor rászóltam neki, hogy viselkedjen teniszpályához méltóan, mert ironikusan, ugye, mert engem ügyve volt, mint hallásszörű sportban.
3: Értem.
5: Ez egy ilyen érdekes szituáció volt, de egy akvati kérdés szerintem, hogy te például ugye Novak Djokovicnál is ugye sokan érdekes módon nem szeretik őt, és akkor bekiabálnak neki, és ő meg tehát ő ezt megtanult ezt a helyzetet kezelni.
0: Sőt, ugye arról szokott beszélni, hogy ezt a saját előnyére fordítja ilyenkor, tehát hogy mintha ez adna neki erőt.
5: Így van.
0: Az eredmények ők igazolják, azt nem tudjuk, hogy valóban így van-e,
3: vagy meg
0: nem.
3: Hogy csinálja, meg, ugye, hogy negatívból pozitívat csinálni, kicsit ilyen alkémikus. Most két úton is tovább mehetnénk, hogy behozta Djokovicot, és mi, ez megint csak ilyen, nem is tudom mi ez, kukkolás, vagy ilyesmi, hogy így a sztárteniszről mesélhetné, hogy milyen a nem tudom Marozsánnal játszani, meg ilyenek, de talán az utánpótlás tenisz, mert szó volt arról a kialakuló, vagy fejlődő siket teniszről itthon, és akkor a Lóri hozott be, amikor készültünk az adásra egy tök jó aspektust, ez megint ilyen kukkolás picit, meg a mi ugye amatőr teniszezők vagyunk, és legalábbis én nekem az a lelkületem sokszor, hogy tök veled beszélgetni, az is nagyon extra, mert hogy azt megérteni, hogy lehet egy nagyon magas szinten teniszezni, és az milyen érzés lehet meg, hogy milyen út vezet oda, és hogy ezt amikor a gyerekekkel foglalkozol, akkor van arra egy, nem tudom, egy stratégiád, vagy módod, hogy észrevett, hogy ki, vagy mik azok a jelek, amiből azt látod, hogy valaki
0: tehetséges,
3: és hogy...
5: Most éppen van egy tehetséges tanítványom, de ő például ő ugye nagyot halló trát, jól mozdog a pályán, tehát mozgékon, ugye tenisz mellett focizott is, tehát az is nagyon sokat számít, hogy ugye a mozgás kultúrája széle, tehát és van egy Márti Strász, meg Strat Tencsori, de ő meg kevésbé ugye. Tehát igazából ilyen utánpótláskorban szerintem a legfontosabb dolog az, hogy szeretsz a sportot, meg hogy mozgékon legyen, mert arra lehet építkezni. Tehát az, hogy most hallásszörült, nem hallásszörült, fontos, de a legfontosabb az, hogy mozgékon legyen. Uh-huh. Mert ez egy tenisz, ugye, ez egy nagyon, hát hogy is mondjam, ilyen komplex sport, tehát jól kell futni a pályán, közben kéz is ugye nagyon szokott számít, ugye jól kell bánni a labdával, az ütővel, és közben még fejben is ugye nagyon ott kell lenni, fókuszáltnak kell lenni, koncentrálni, anticipálni, ugye, hogy a labda hova pattan le, és akkor a labda irányába fusson, tehát azért mondom, hogy ez nagyon komplex sport, úgyhogy elefontosabb az, hogy tényleg mozgékon legyen, meg hogy te félsz.
0: Még erre egy pillanatra rácsatlakozva, mondod azt, hogy elindult valami itthon is, itt a sikerteniszben, és mintha ez most így fejlődne, meg talán világszinten is, majd erre is kitérünk itt az Australian Open kapcsán, de hogy egyébként egy hallássérült embernek van valami olyan útja, ami vagy valami fajta terelés, ami bizonyos típusú sportokat hoz előnybe, vagy úgy olyan értelemben, hogy amit általában ajánlani szoktak, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy ebben a tenisz ez hol helyezhető el?
5: Ugye a tenisz ez egy viszonylag drága sport.
0: Főleg itt hol?
5: Teniszpálya, edződíj, stb. Most a tenisz szövetség ebben már partner, tehát most már ott is van egy ilyen fogyatékkal élő teniszező bűzossága, ugye azon belül van a több különböző szérű specifikus szakágak, ugye itt azok között van a hallásszérű szakág, ugye a kerekesszék az tenisz mellett, a szervált ültetek tenisz mellett is van. Beindítottunk egy heti rendszerességű teniszforlalkozásokat a hallásszérű iskolákban, itt Budapesten. Most egy nagyon aktuális téma, mert most ezen a héten tartjuk először ilyen hallásszérű tenisztábor utánpótláskorú gyerekeknek. Eddig még nem volt ilyen. Tehát ott mondom, hogy elindult ez a folyamat, most már egyre többen tudják, hogy most már lehet teniszezni, ki lehet próbálni. Nagyon remélem, hogy pár év múlva már többen fognak teniszezni. Ugye most arra célom, hogy legyen egy jó bázis, egy alapbázis, hogy próbálják ki a tenisz, mert egy nagyon szép sport. És akkor abból a bázisból lesz majd úgyis egy-két transz, akit a versenysport irányába lehetne terelni.
3: És amit a Lóri kérdezett, az például, hogyha összehasonlítjuk a focival, vagy az úszással, vagy más sportokkal, ott látsz
0: ilyen vagy bármi mással, ami mondjuk nem annyira tipikus, igen.
3: Tehát, hogy ott mondjuk az könnyebb egy hallássérültnek, nehezebb, vagy azt hiszem így ez irányba ment a kérdésed,
0: abszolút,
3: ugye?
0: Abszolút, igen. Vagy ahogy valahogy nem tudom, ilyen hallás szakemberek idézőben terelik az emberek, hogy ezt kéne csinálni. Aztán persze nem is az a jó, de
3: meg gondolom, ha mondjuk nem tudom, futásról beszélünk, akkor ott azért nem egy olyan erős faktor. Amikor labdajátékokról, amikor mondjuk csapatsport, ahol az van, hogy egymásnak megy a a hívogatás, az el tudom képzelni, mondjuk ha teniszt meg a focit hasonlítjuk össze, akkor a foci az bonyolultabb, mert ott nagyon sok interakció van.
0: Plusz de ez a csak... kontakt talán ugye az, ami... Na mindegy, inkább nem akarok spekulálni.
5: Igen, igen. Nagyon jó kérdés. Most így nem tudom ezt megmondani, hogy a hallásfélő társadalomban, hogy most melyik a legnépszerűbb sport, de a foci az mindenképpen népszerű, tehát most érdekes, hogy augusztusban lesz az első ilyen ifjúsági európai játékok, én úgy ott leszek, és akkor testtudáról fogom látni, hogy milyen sportágak lesznek.
0: Na akkor legközelebb majd erről is kell beszélned.
3: Mondjuk a Siket olimpián gondolom van, a sok másik sportágban ott van Siket, foci is.
5: Siket olimpián, Siket limpián, ugye van mondjuk most így azt mondom, hogy olyan 13-15 sportág. Ugye itt magyarok, ugye a magyar hallásszerű csapat, amikor részt vett egy ilyen sziketlimpián, akkor általában olyan 7-8-9 sportágban veszünk részt. És érdekes módon ugye a labdarúgás, hogy nem szerepel.
3: Aha.
5: De azt mondom, hogy szabadidő szinten szerintem nagyon sokan focidnak. Tehát ugye a hallásszerű gyereket felnőttek. Mert ugye a Sziketlimpián ugye versenysportról beszélünk. Most ugye asztali tenisz az, ami népszerű, ugye a tenisz az most ugye nem, mert ugye azt én egyedül csinálom. Úszás, ugye ott is vannak, tehát így nehéz megmondani, mert ugye most arról beszélünk, hogy ugye hallásszerű gyereket felnőttek, mi sportolnak ugye szabad idejében. A tenisz az biztos, hogy nem szerepel.
0: És ugye ez de inkább talán annak is köszönhet, amit mondtál, hogy ez egy elég drága sport, és ezért tulajdonképpen ennek kapcsán kicsit ki is tágíthatjuk a beszélgetés körét, hogy Magyarországon az elmúlt, nem tudom, 20-30 évben, vagy a rendszerváltás után azt gondolom, hogy azért van egyfajta tehát népszerűség vesztése bizonyos értelemben. Talán nem biztos, hogy abban a tekintetben, hogy kevesebben nézik a teniszt, ezt nem tudom, de hogy mondjuk kevesebb a pálya, mint mondjuk volt, nem tudom, a 80-as években, majdnem biztos vagyok egyébként, tehát hogy volt egy ilyen nagy felívelés, vagy egy nagy bumja. Te hogy látod egyébként most a magyar tenisz állapotát? Korban te a Fucsovics Marcival majdnem, hát közeli egyidősek vagytok, nem? Tehát igen, pár év van köztetek, ha jól számolom. Gondolom játszottál is vele ellene, igen, így meg úgy. Szóval hogy látod most a magyar teniszt abból a tekintetben, mert egyszer ezt már felvettettük, hogy ez valami furangzi, de hogy így most ez egy aranykor már olyan szempontból, hogy lehet még ennyire sok jó teniszezőnk, mondjuk így a top 100-ban, mondjuk ez a kettő, ami van, de hogy a top 50-ben, ugye?
5: Nehéz téma, nehéz kérdés, mert most ugye Magyarország nem egy nagy ország. És most ha megnézzük az elit, tehát a világ tenisznek az élmezőnét, azért van két top 100-os férfi játékosunk, meg van, ha jól tudom, 3 top 100-os női játékosunk, az egyedülálló. Hogyha azt nézünk, hogy mennyire költséges, meg mennyire drága a tenisz. Biztos, hogy kevesebben teniszünk, mint 20 éve, 30 éve. Nem azért, mert ugye drága, hanem azért, mert szerintem a mai fiatal generáció adott már, tehát hogy mondjam, ilyen elkényelmesedte, ugye számít, ugye meg okostelefon korszakban élünk. Tehát ebből a szempontból azt mondom, hogy rosszabb a helyzet. remélem, hogy megfordul, és akkor jobb lesz. De most ugye én szerintem egy többi sportágatnál is szerintem egy picit, tehát minden sportágban én úgy érzem, hogy, egyre kevesebben üldik komolyan a sportágat.
3: Még az jutott nekem eszembe, hogy ugye említettük, hogy vagy te mondtad, hogy 9, valahol mint a 8-at is, lehet, hogy nem is tudtad, hogy voltál 8. is a magyar ranglistán, de ezt csak félig mondom komolyan. Szóval a 9. biztos voltál, mert azt mondtad, hogy tudsz a, mondjuk a világ ranglistán, vagy az ATP-n olyan versenyzőt, ugye egy cukorbeteget, azt tudunk, aki nemrég mondjuk Grand Slamet is nyert, hogy van olyan teniszező, akiről tudsz, hogy mondjuk top 1000-ben van, és van halláskárosodás, és úgy játszik, hogy mondjuk hallókészülékkel.
5: Igen, igen, van két játékosról tudom. Az egyik az egy dél-koreai stráf, aki érdekes módon volt a tokiói szigetlimpián is, szóval ki a szolános le betegere, aztán betegen vállalta a játékot, és ugye a későbbi gyógyszerosztól kapott ki, aki pár éve még a ha jól emlékszem, akkor 120-130 környékén volt a világranglistán. Wow. Egyébként a magyarok jól ismerik őt, mert játszottak már vele. Ha jól tudom, akkor a Valkusz Máté játszott vele. Így van, tehát a koreai Dakhiliról van szó. A másik játékos, amit az előbb említettem, egy orosz, akivel játszottam a döntőben Tokióban. Neki is van ATP ranglistája, most jelenleg nem tudom hol áll, de már van ranglistája, ATP ranglistája.
3: Uh-huh. És akkor jól értem, top 200-asról beszéltünk, az a koreai srác.
0: 122. aha, volt, azt hiszem, most nem akarok.
5: Igen, igen.
3: Uh-huh. És akkor ő ott volt a dróban, a tavaly Tokióban.
5: Igen, igen. Aha. Hát ugye tavaly Tokióban, akkor az aktuális ATP világranglistán szerintem olyan 600-700 körül volt.
3: Jó, hát akkor ez azt jelenti, hogy az, amit most a te esetedben itt a magyar ranglistán látunk trendet, hogy ott tudsz lenni az élmezőnyben, ez végül is igaz globális szinten is, mert azért a top 200, a 100 körül az az szuper elit. Mert ugye a top 100-at szokták úgy venni, hogy ez az egy ilyen nagyon nagy mérföldkő, de akkor a következő 120-at akkor az azt jelenti, hogy ez a minta, ez globálisan is tud működni. Kicsit bulvárkodunk, hogy azt tudom, nekem nem is tudom, amikor legutóbb összefutottunk, akkor említetted, hogy nemrég edzettél a Marozsán Fabiánnal, de hogy ezek szerint akkor itt bólogattál, amikor a Lóri mondta, hogy Fucsóval is, hogy akkor vele is játszottál már.
5: Igen, igen.
3: Edzettél, vagy volt valami OB? Fucsóval
5: játszottam itthon, ugye hazai bajnokságban. Ez még akkor volt, amikor a Fucsó is megnyerte a Wimbledont juniorba. Tehát ebben egy kicsit régen volt. Egy nagyon jó meccset játszottam vele, igaz, kikaptam tőle. Ami még érdekes, hogy a Marozsán Fábiánnal is játszottam. Akkor itthon egy ilyen nemzetközi teniszversenyen, ha jól emlékszem, 2015-ben, tehát akkor még nagyon fiatal volt. Akkor ugye De Marcus ugye terszéges volt, meg korosztályban pont akkor volt magyar bajnok. És ami még nagyon érdekes, hogy ugye beszélgettünk már erről, hogy a épp tenisz, meg hallásszűrű tenisz között mi a különbség. És akkor ugye készültem valamilyen nemzetközi hallásszűrű verszerre, és akkor amikor a Fábiánnal játszottam, nekem az egy ilyen felkészülési verszem volt nekem a nemzetközi verszerre, és akkor már akkor ott úgy játszottam, hogy levettem a két hallókészüléket.
1: Wow.
5: És érdekes módon egy nagyon jó mastit játszottam bele, és akkor még, ugye még fiatal volt, tehát akkor még meg tudtam beérni. De hát ugye ma már ugye láthatjuk, hogy Fábián hova fejlődött, de nagyon sokat fejlődött, tehát most már nem biztos, hogy lenne szancom ellene.
1: Nagyon szerényen mesélted el, de azért a rövid verzió az, hogy te megverted Marozsán Fábiánt halókészők nélkül, szóval ezt én azért most egy így kompresszálom. Gratulálok.
0: Szintén is.
1: Azért nem rossz. És a mondj...
0: Nem, azon gondolkodtam, hogy mihez még kicsit visszakanyarodhatunk, illetve elkezdtünk erről beszélni az adás előtt, hogy ugye volt ez 2023-ban az Australian Open meghirdette, hogy egy ilyen felvezető versenyként siketek és nagyot halóknak is indul egy külön verseny. Hogy áll ez most nemzetközileg más Grand Slam-ek esetében? Mennyire várható, hogy mondjuk lesz egy nyitás ilyen irányba is?
5: Nagyon, tehát ugye jól mondod, tehát hogy ugye most egyelőre csak Australian Open van nekünk, ugye a hallásszerültetnek. Nagyon bízom abban, hogy előbb-utóbb fogunk majd tudni játszani a többi Grand Slam helyszíneken. Roland Garroson elindult egy ilyen folyamat. Ugye 23-ban meghívtak minket Andreával, az edzőmmel, egy ilyen bemutató meccs keretében. Ugye egy bemutató meccset kellett játszani. Ugye ez volt 23-ban, 24-ben is volt egy bemutató, mert ugye akkor az Ausztrálokat hívták meg, és akkor abban bíztam, hogy tavaly például 25-ben már nem bemutató mostot, hanem rendes teniszversen nekünk, de sajnos nem, egyelőre nem tartunk ott, pedig a franciák nagyon akarnak próbálkozni most a Roland Garrosnál pattan a labda, ugye? Rajtuk múlik, hogy most akarják, vagy támogatnak-e minket. Nagyon bízom abban, hogy ott is lesz majd egy ilyen verseny. Többi helyeken még egyelőre semmi információm nincsen, tehát ugye Wimbledonban, ugye a Szópenen még egyelőre semmi nincsen. Nagyon remélem, hogy nyitottak lesznek, és akkor partnerek lesznek, és akkor előbb-utóbb ott is fogunk majd tudni játszani.
0: Hol játszol a legszívesebben?
5: Legszívesebben a Grand Slam helyszíneken.
0: Igen, de melyik lenne az ezek közül, a felsoroltak közül?
5: Hát így most igazából mindegyik más, ugye más élmény lenne ott játszani. Nekem szerencsém volt, mert ugye voltam már a Jarl Supernen is, meg a Roland Garroson is nézőként. Mindegyiknek más feelingje van. Talán a Wimbledon, ugye, mert ott a tradíció, ugye, ami nagyon különleges, ugye, mert ott volt az első teniszverseny, ugye, amikor beindult ez a tenisz teniszportában ugye a nemzetközi verseny, meg ugye Fiven játszanak, egy nem egy megszokott pályafelület, ugye leggyakrabban a szalakon meg kemény pályán játszunk, együnk, versenyzünk. Tehát ugye a tradíció meg a pályaborítás miatt talán Wimbledonban játszani klasszívoszokban.
3: És Füvön, ugye itthon van egy nem hivatalos pálya, mennyire tudom, nem tudom, hogy van-e azóta, meg azon túl, van egy ilyen privát pálya Balaton mellett, én arról tudok, hogy azon lehet néha játszani.
0: De az esztergomi pálya van, még nem tudom, hogy most ez, hogy áll most, hogy van-e még?
5: Hát ugye, annyit tudok, hogy Esztergomban van egy füves teniszpálya, ami klubként működik, tehát lehet bérelni. Na, tehát lehet bérelni hivatalosan, ugye?
3: Ezt hiányosságom, ezt nem tudtam, szóval az egy public tenisz facility.
5: Igen. A többi a gyakorlatilag magánpálya, előbb említetted, hogy a Balatonon is van, ugye, tehát a profit teniszezők ugye ott készülnek, ugye, mert máshol nem tudnak. Meg a mi erős egy ilyen személyes tapasztalat, ugye, ha emlékszem, tavaly játszottam Zebegénbe, ott is van egy ilyen füves teniszpálya, ugye ez magánkézben van, tehát gyönyörű teniszpálya, Dunaparton van, nagyon, nagyon különleges. Egyébként ott játszottam egy életemben először Füvön. Más, tehát rosszabb is, meg ugye meg leposzabban is pattan a labda a többi pályafelületet képest.
0: És a játékodnak mennyire volt kedvező egyébként? Mi a te erősséged, akkor így fogalmaznék, vagy te hogyan, hogy látod a saját erősségeidet?
5: Hát ugye az erősségem a tenyeres ütésem, de igazából én azt gondolom, hogy ugye szalakon, tehát ugye szalakon nőttem fel, tehát nekem az a szalak, nekem az egy ilyen komfortzóna, tehát nekem az a otthonos környezetem, de meg hát ugye debreceni vagyok, tehát ugye Debrecenben nagyon sokáig nem is volt kemény pálya. Szóval de szerencsére megtanultam játszani kemény pályán, tehát úgy, hogy most így azt tudom mondani, hogy
3: nyertél egy Grand Slamet kemény pályán.
0: És a Tokió is kemény pályán volt?
5: Igen.
0: Hoppa. Tehát akkor megy ott kemény pályán.
3: Megy kemény pályán.
5: Igen. Tehát már nagyon régóta ugye Budapesten készülök ezzel. Ugye itt Pesten ugye vannak kemény pályán, tehát ott megedődtem. Tehát az eleje nagyon-nagyon szokatlan volt, de aztán fel tudtam menni a ritmus, tehát most már ott is jól érzem magam.
3: Lehet, hogy kicsit beszélhetnénk. Nekünk van egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen modus operandi picit ebben a műsorban, hogy a Grand Slam-ek azok, meg valószínűleg bármilyen tenisz sajtó esetében ez így egy ilyen természetes taktus csinál, hogy ahogy jönnek a Grand Slam-ek, azok ilyen, most is mennyit beszéltünk már a Grand Slam-ekről, azok így felfűzik a teniszévet, és akkor szoktunk a aktuális Grand Slam után beszélgetni a Grand Slam-ről, ami elmúlt, és a következő Grand Slam felvezetéseként. Úgyhogy ez egy ilyen visszatérő blokkunk, amivel beszoktuk vonni természetesen a vendégeinket is, úgyhogy én azt javaslom, hogy...
0: Ráadásul itt már a füves témát ugye elkezdtük így pedzegetni.
3: Igen, előmasszívozni.
0: Szóval nézted-e a Wimbledont, és mit láttál most a mezőny alakulásán? Miket lehet levonni ebből a mostani eredményekből? Mind női, mind férfi vonal, mert a női is nagyon érdekes volt, hogy két csejátékos játszott.
5: Igen, hát ugye amire támutottam, ugye be is jött, tehát Sinnert, Djokovicot felálltam ugye a négybe. Alcaraz nem indult, ugye, mert sérült. Ugye Alcaraz, meg Sinner, Djokovic, ők hárman viszik el a primet. Ugye, és ugye Sinner ugye meg is nyerte Wimbledont. Ami meglepetés volt, hogy Roland Garroson ugye nem tudta megnyerni sem idén, sem tavaly, pedig nagyon közel volt, mert ugye Alcaraz nem indult idén, és volt egy nagyon jó nyerő szériája egészen a Indian Wells-i torna óta szóra nyerte a tornákat, és akkor pont Roland Garroson az egyik, ugye Grand Slam egyik legfontosabb versenyen egyszerűen kipukkat. Ugye hőségben rosszul lett, izomgörcse lett, aztán gyakorlatilag tehát ugye komoly eszélye volt, és nem. Tehát már magát verte meg.
0: Kétszert hátrány volt. Tehát már úgy értem, hogy neki ugye kétszert előnyből vesztett el ugye a Cserundolo ellen, aki egy jóval alacsonyabban rangsorolt játékos. De mit szóltál ez a győzelemhez? Tehát ez papírforma volt szerinted? Látva, hát nem ezt a formát, de egyébként az egész éves teljesítményét Sinnernek.
5: Igen. Tehát ahogy említettem, hogy Alcaraz, Sinner, ők ketten uralják most a mai tenni. Elképesztő gyors tempóba játszanak.
0: Neked egyébként melyik áll közelebb, úgy játékban is? Először játékból kérdezem, másrészt meg, hogy itt nem tudom, kivel szimpatizálsz.
5: Hát...
0: Ha van ilyen.
5: Én kívülállóként, ugye, mert azért én Federer drukkel vagyok.
1: Nem mindegy, ez egy másik erős vonal, hogy kinek mi van a, nem tudom, vádliára tetoválva.
0: Igen, de kétkezes forrákot tűz, nem?
5: Igen.
1: Ez előfordul, szóval ilyen van, hogy
0: van Federer, ilyen ez a kombináció, ez létezik.
1: Die Hard, Federer fan, és kétkezes fonák. Ezt jól letetted az asztalra, hogy akkor Federer vagy kicsoda. Bocs, igen, szóval Sinner vagy Alcaraz, aki ugye ez volt az.
5: Hát igen, ők ketten uralják. Sinnernek ugye mindenhonnan elképesztő szabadszéggel üti meg a labdát. Ugye tenyeres oldalról, fonák oldalról, adogatás oldalról, és elképesztő lábmunkájában. Viszont ugye kiszámíthatóbb a játéka, tehát lehet tudni, hogy ő folyamatosan üti nagy szabadszéggel a labdákat. Alcaraznál, ugye, ő már egy kicsit változatosabb játék stílusa van, ugye, mert nagy szeretettel járt föl a hálóra, lerövdíteni a labdamláteket, elég sokszor ejt, ugye, még a legváratlanabb helyzetben üt ilyen rövidítéseket, ő változatosabban játszik, de ugyanúgy neki is nagyon jó lábmunkája van. Tehát ebben különböznek, és emiatt ugye, amint az előbb felszoroltam, hogy ugye ők vannak most nagyon elő, a többiek még próbálnak ugye feljönni, felvenni a tempót.
1: És egyébként szerintetek meg ez kicsit arra is rácsatolnék, hogy ugye 41 éves vagy most, ugye te egy ilyen viszonyítási alapot mondtál Fucsóval. Ezt most csak azért mondom, meg eszembe jutott, ugye Alcarazt még oda soroljuk, ugye most a rulerek közé, csak ő már nem fél éve nem teniszezik, hogy te neked mi a titkod, hogy ilyen, mert ugye te egy aktív teniszező vagy, 41 évesen, hogy te hogy tudsz ilyen fit maradni, vagy hogy tudtál, illetve voltak-e ilyen nagyobb, nem is tudom, pauzák, sérülések, amiből vissza kellett jönni, és hogy szerintetek, szerintünk Alcaraznak ez a visszaút, ez sima lesz-e? Tehát, hogy így beszélhetünk-e róla úgy, ahogy fél évvel ezelőttig beszéltünk róla, mert azért ez valami komoly dolog lehet, azt hiszem, hogy csuklóról van szó, igen. De azért most második rendszemet hagyja ki. Hogy ebből hogy lehet egy ilyen hosszabb sztoriból? Tehát magadra vonatkoztatva az a fő kérdés, aztán visszajöhetünk itt a Grand Slam analízisre.
0: Igen. Ez egy nagy téma most, ez az egész longevity, hogy most beépíthetnénk, de hogy tényleg itt ez a lényeg, hogy te hogy csinálod ezt?
5: Igen, nagyon figyelek a regenerációra. Nagyon fontos. Tehát, hogy egyrészt előtt alapos bemelegítés, mobilizálás, dinamikus nyújtások, és akkor egyrészt utáni levezetésre nyújtások. Ezekre nagyon figyelek.
0: Bocsát, egy kérdés csak, hogy így közbeszólok, hogy ez látsz magadon is változást abban, meg úgy mondjam a környezetben, hogy erre nagyobb a figyelem? Tehát, hogy mit tudom én, 20 éve még te se figyeltél ezt még annyira, vagy nem? Ez, erre is kíváncsi vagyok, hogy ez
5: igen,
0: hogy
5: nézett. Igen, tehát ezt még fiatal koromban még nem nagyon figyeltem erre. Ugye? Ami még nagyon fontos, hogy ugye, fontos az alvás, fontos a táplálkozás, ugye, mert ezek a sok kis apró dolgok, azok így együtt, mert sokat tudnak segíteni. Masszáz, gyógyfürdő, gyógytorna, jóga, ezeket így napi szinten csinálom, tehát figyelek erre, és úgy gondolom, hogy emiatt is köszönhető, hogy tudok még játszani, még 40 évesen is. Ugye lehet látni, hogy folyamatosan fejlődik, ugye, a sporttudomány, ugye Wawrinka is ugye 40 éves elmúlt már, és még mindig játszik, ugye Federer is ugye 37-38 évesen hagyták abba, ugye, meg Nadal is, biztos vagyok benne, hogy ők is nagyon, nagyon figyeltek erre. Tehát nem szottan ígyeztek, hanem a teniszpályán kívül is nagyon figyeltek arra, hogy minél tovább tudjanak. Vagy tudtak ilyen magas szinten teniszezni. Voltak kisebb sérüléseim, és akkor csináltam ezt a gyógytornát, a regenerációt, meg különböző kezelésekre jártam, tehát voltak ilyen kisebb-nagyobb sérüléseim, de szerencsére ilyen súlyos sérülések még nem voltak. És amikor vannak ezek a kisebb sérülések, ilyen mikroszérülések, izomszérülések, izomhúzódások, stb. Még ezekből is mindig tarlok, hogy legközelebb ne fordulhasson elő. Mert volt már olyan, hogy kétszer előjött ez a probléma, háromszor előjött ez a probléma, és akkor már arra figyeltem, hogy akkor ilyen megelőző, ilyen prevenciós gyakorlatokat csináltam, hogy ne legyen még több ugyanolyan sérülés. Tehát ebből is nagyon sokat tanultam, így megismertem ugye a saját testemet. Alcarazra visszatérve, ugye ő neki egy nagyon makos sérülése van, tehát ilyen cukló sérülés, ami nagyon fontos ugye a terébe, ugye az a cukró, mert ugye amíg nem ilyen rendben, addig nem úgy tud tenítőzni. Csinálja, gondolom, ezt a prevenciós gyakorlatokat, és nagyon, nagyon remélem, hogy minél hamarabb vissza tud térni a teniszpályára.
1: Hát a jól emlékszem, például a Team volt az, akinek szintén csuklója volt, és abból vissza se tudott nagyon jönni, mert megnyerte a US Open-t, és utána ment.
0: Nem lehet tudni, hogy azt mondjuk, hogy csukló az egy ilyen nagyon általános, lehet, hogy ott valami nagyon speciális dolog volt. Ezt nem tudom, meg igazából a Alcaraznál se tudom, mert ugye neki meg már volt egy, ha jól emlékszem, egyébként akkor is csuklósérülés volt, de most ezt nem akarok hülyeséget mondani, amikor ugye ki kellett hagyni egy hosszabb időszakot neki, és amiről egyébként ez a Netflixes rövid sorozat is, vagy legalábbis nem arról szól, de hogy részben arról, hogy hogyan tér végül is vissza, és az ott egyébként mentálisan az látszott abból, hogy nagyon megszenvedte ezt, most nem tudom, hogy ez most hogy lesz.
5: Igen.
0: Ez a legnehezebb része, hogy legalábbis akkor arról beszélt, hogy az önbizalma nem olyan, hogy nem meri megütni, hogy nem meri azokat csinálni.
5: Igen,
0: így van, hogy...
1: Hát meg az is szerintem, hogy ja, én láttam valamilyen utalást erre,

0: az ütés technika, ami lehet olyan, hogy ez egyszerűen, nem tudom, biológiailag csinál egy sérülést, és az egyszerűen nem ilyen, ha úgy tetszik, nem gyógyítható. Mert az egy nagyon szar hír lehet, hogyha van egy tényleg, van ilyen tenisz, vagy valaki olyan technikával játszik, ami igazából testromboló, tehát hogy valami, tehát amikor extrém, az extrémig elviszed mondjuk a csukló tartást, a ráborítást, a nem tudom, az ilyen facsarásokat.
1: Igen, tehát ugye a csukló, hát az a legérdékenyebb terület. Ugye előbb említetted, hogy a Dominic Thiemnek is volt ilyen problémája, hogy nem adult, nem, tehát gyakorlatilag visszavonult, ugyanúgy volt Del Potrónál is.
2: Ott a térd is mondjuk brutálisan, ugye, amikor eltört a...
1: Igen, többször is próbált visszajönni, de már nem tudott a topra lenni. Tehát a csukló a legérzékenyebb területje a teniszezőknél.
0: Nem is
1: a többi az ilyen másodlagos, tehát a boka, térd, stb. A csukló a veszélyesebb, legérzékenyebb. Mm. Nagyon remélem, hogy elkeresne, ugye még fiatal, tehát remélem, hogy vissza fog jönni, de ez nem lehet igényi, hogy 100%-ban vissza tudjon. Ugye még azt is tudni kell, hogy nagy szövesség előtti a labdát. Tehát ez a kettő lehet, hogy összefügg.
0: Igen, erre utaltam.
2: Igen, hogy ez extrém a terhelés, igen, ahogy ezt ő csinálja. Igen.
1: Alak vannak, ugye, a cukló. Hát, nagyon bízom benne, hogy visszafogjon, mert szerintem egy nagyon fontos ugye a tenisz sportárnak, hogy legyen egy jó játékos. Mert az egy vonzó személyiség, ugye, a többieknek, akik nézik a teniszt.
2: Adódik is a kérdés igazából, hogy ha ő kiesik, ne legyen így. Most kiesett egy időre, azt már láttuk, hogy az milyen. Te hogy látod, hogy mennyire boríthatja föl a teniszmezőnyt, vagy hogy egyáltalán milyen ez a mostani top 100-as, top 50-es, top 10-es mezőny, mert nagyon érdekes, ott is tulajdonképpen bizonyosítom, ez ilyen anomáliák voltak ennek köszönhető, hogy ugye egy Ozsi Eliasz, aki nagyon jó teniszező, de azért nem a harmadik a világon. Ugye Wimbledonon most harmadikként játszott, az egyébként 7. vagy talán 9. Djokovic-sal, aki végül is aztán ugye felül tudott kerekedni rajta. Szóval, hogy úgy tűnik egy picit, mintha most nem lenne olyan nagy mélysége a tenisznek, mint mondjuk volt tényleg a Murray-ék féle időszak. Azért direkt a Murray-t mondom, mert hogy ugye ő is egy olyan valaki volt, aki azért sok minden nyert, de nem volt, meg világ első is volt, de hogy rajta kívül is még sokan voltak, a Wawrinka, tényleg a Del Potro, tehát ez egy nagyon erős mezőnynek
0: sűrű volt,
2: egymást is úgy megveregették, és az igazság, hogy elég jó színvonalú teniszt is hoztak, mintha én most az érzésem, hogy nem látom ezt ugyanúgy.
1: Igen.
2: És ugye a Djokovic előbb vagy utóbb ki fog szállni, tehát azzal lehet számolni. Tehát, vagy soha. Jó, igen, Peti, ez van.
1: Igen, tehát nagyon jól látod. Most kicsit egy hangúvá vált. Ugye Finnerre akarod, ugye vittük a primet. A többiek meg ugye nagyon nehezen tudják megvenni. Hát nagyon bízom abban, hogy a fiatalabbak közül jönnek majd újabb játékosok. Hát egyelőre még várni kell.
0: És kiket látsz most teniszező szemmel, mert most mi is fel tudjuk sorolni azt, amit így így mutatnak a trendek, de hogy így teniszező szemmel neked, mit ugye vannak ezek a most Fonszéka, stb. Neked, te kiben látsz sanszt, hogy hogy jó lehet, és egy Grand Slam nyert. Ugye ezt szokták mondani, hogy kibellázik Grand Slam nyertest, mert azért tényleg egy olyan szint, ami...

0: Most hirtelen nem tudnék most így neveket mondani. Hát ugye volt egy a Holger úr, ugye, aki juniorban első volt, most éppen ugye őszéről, tehát most így hirtelen nem tudok neveket mondani. Meg ugye juniorban még annyira nem, tehát ugye őket csak a versenyeken lehet nézni, tehát tévében nem, ugye nem látjuk őket.
1: Ja, bár mostanában... Nem is rájuk gondoltam, de értem. Amúgy valószínűleg tényleg ilyen, ez egy ilyen lutri ezeket így bemondani. Azt látod, hogy jó, hát ügyes Fonszik, hogy elvert a Djokovicsot Roland Garroson, hát azokban látsz, tehát hogy abban azért bele lehetett látni egy csomó
2: van
1: dolgot.
2: Van potenciál benne.
1: Igen, aztán kétségtől. utána meg nem sok. Én még majd azt nem tudom, hogy a...
3: Lamacsun Rádió. A Lamacsú Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
4: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Ami van még?
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.

0: Na most órán jó.
1: Na mi van még?
2: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Mindenkit szeretettel köszöntök, ez itt a Jazz, vajon mi, Máté Zsófival a stúdióban. Tulajdonképpen fél órás technikai problémákat leküzdve, itt vagyunk ismét. Mai témánk a Dumbbeat magazin jazz szavazása, és olyan zenészeket hallgatunk, akik ezen a szavazáson nyertek. Hallgattuk Mary Halvorsont, és most hallgattuk James Brandon Lewis-t. Hallgattunk egy felvételt, amikor James Brandon Lewis a Mastatics-szel, a Fugazi ritmus szekciával játszik, és hallgattunk egy saját zenekarával, ez az Eye of Eye volt, ahol James Brandon Lewis tenor szaxofonon, Chris Hoffman tulajdonképpen torzított és preparált cselló játszik, és Max Jaffe dobom. Zsófi, mennyire tudtál figyelni a technikai problémák közepette James Brandon Lewis játékára, és erre a két külön darabra?
1: Cseppet sem.
0: Jó, akkor kicsit mesélek róla.
1: El kellett egy kicsit gyászolnom azért ezt az elmúlt fél órát, hogy már itt ilyen jó kedvünk volt.
0: Nem baj, mert a kedves rádióhallgatók meg tudják majd online hallgatni, mert hiszen a felvételgomot megnyomtam.
1: Ez igaz.
0: Utóla meg lehet hallgatni.
1: Jó, hát akkor megtudják, hogy milyen szellemesek vagyunk, haverjainkról, kiről mondunk rosszat, igen. Jót.
0: Igen, citromot dicsértük.
1: Ez igaz.
0: Annyit szeretnék még mondani erről, hogy James Brandon Lewis-t hallgattunk már korábban is, itt a rádió műsorban. Ez azért nem meglepő, mert most tulajdonképpen ő a legfelkapottabb tenor szaxofonos. Mindig van valaki, aki éppen a top, és érdekes, hogy most ő a legfelkapottabb, mert ő tulajdonképpen egy ilyen elég nagy avantgárd hátszéle érkezett.
1: Most kinyitottuk a stúdióajtót.
0: És elég nagy avantgárd, és tök érdekes, hogy ilyesmi figurák nyerik meg ezt a szavazást, mint Mary Halvorson, James Brandon Lewis, és Ambrose Akimizájra, akit fogunk hallgatni.
1: Mert hogy a műsor nem hallható részt én játékon kívül kérdeztem, de akkor újra megbeszélhetnénk talán, hogy ez az újság, ami ezt a díjat átadja, vagy ami díjazza ezeket a zenészeket, ez egy alapvetően nagyon sok sörös hordó érkezett. Egyébként ez nem rossz. Szóval ez egy mainstreamnek számító sajtóorgánum, és ehhez képest mégis avantgárd zenészeket hoz ki legizgisebbnek.
0: Igen, ez azért nehéz belőni ezt a Dumbbeat magazint, mert tulajdonképpen ez a fennállása óta a legfontosabb jazz magazin, viszont ugye a 60-as, 70-es években úgymond azt tekinthetjük a free jazz forradalomnak, és a free jazz picit átment a mainstreambe. Uh-huh. Tehát úgymond a mainstream zenészeknek is tulajdonképpen a fő tápláléka a polgárjogi harcok voltak, a free jazz revolution, azok a fajta társadalmi megmozdulások, amik nyilván nem tudtak ebben a tekintetben a mainstreamen úgy jelen lenni, hanem inkább alulról jöttek, és ez a kettő a mainstream jazz a free jazz-től sajátította el, és a Dumbbeat magazin ekkor is létezett, és akkor nyilván ezekre az arcokkal foglalkozott. Tehát egy ennyire régi újságnál azért nehéz ezt így végtekinteni, hogy most mennyire a fő sodorból való, vagy mennyire az avantgárdból, mert hogy korszakja válogatja, de én úgy látom, hogy a mostani korszak ismét talán jobban kedvez az avantgárd megmozdulásoknak. Ugye hát sokak szerint ugye az utolsó jazz szaxofonos Sonny Rollins idén halt meg, és már nincs is többet már úgy jazz zenész. Lehet ezzel vitatkozni a blogunkon. Jazz vajon mi per lamacsunradio.com/comment blogban. Várjuk szeretettel.
1: Ki az utolsó jazz-szaxofonos kérdésre?
0: Az utolsó jazz-szaxofonos kérdésre. Nagyon érdekes szaxofonozással hallhattunk szerintem. Iszonyatosan egyenes szaxofonozás tulajdonképpen. Ő is iszonyatosan töredezett. Egyszerre táplálkozik a free jazz kultúrából, egyszerre táplálkozik a kortárs jazz és a jazzből. Tehát a Fugazival egészen máshogy játszott Fugazival, a Fugazi ritmus szekciójával egészen máshogy játszik, mint például ebben az utóbbi Eye of Eye-ban, ahol egy nagyon klasszikus free jazz tradíciót elevenített meg.
1: Azt olvastam róla, hogy hogy a ilyen Coltrane-nek a kortárs utódaként emlegetik. Ez
0: igen,
1: igaz? Ez abszolút. Hogy azt a szellemiséget, meg azt a játékot.
0: Igaz. Ez abszolút igaz. Ez igazából 10 évente felmerül a jazzben.
1: Hogy ki az új Coltrane.
0: Hogy ki az új Coltrane.
1: Most akkor ő az új Coltrane.
0: És egyébként, és ebben van igazság, tehát hogyha ugyebár a kedves élő rádióhallgatók, mondhatnám azt is, hogy ti, akik rácsatlakozták az előző darabnak az utolsó 30 másodpercére valószínűleg a technikai problémák miatt, hallhattátok, iszletosan sokat táplálkozott itt az ilyen különböző népi elemekből, afrikai népi elemekből, pentatóniából, amit úgy mond valamennyire John Coltrane vezetett be a kortárs jazzbe, vagy inkább úgy mondanám, hogy ő ezek nagyon jellemzik a John Coltrane-t. És amikor megjelennek ilyen szaxofonosok, akkor mindig a következő John Coltrane-nak kiáltjuk ki, amit azért tesz, mert mindig ugye igazodni kell valahoz, és hogy a John Coltrane annyira fontos figurája a jazznek, hogy ő van székesegyháza, meg van vallás, amik tulajdonképpen a John Coltrane-t veszi körül, és hogy abszolút tényleg a korábban...
1: Hány művész mondhatja el vajon magáról, hogy székesegyháza van? Tudsz még? Mark Rothko kápolna.
0: A kettő. Úgyhogy tényleg a jazzben ő tényleg egy ilyen félisten, és viszont szerintem elég egyéni James Brandon Lewis játéka ahhoz, hogy ezt ne tegyük meg. Tehát persze az új Coltrane-t mondhatjuk abban, hogy egy ilyen stílusteremtő valaki, de nagyon másonan, tehát hogy ezek a hip-hop elemek, ugye eltelt rengeteg év, ami benne vannak a játékában, meg ezek az ilyen groove elemek, ezek egészen mások, mint a John Coltrane-nak ez a spiri vonala, mert neki volt egy spiri vonala, amikor belemászott az indiai zenébe, és én úgy láttam, hogy ez például egy ilyen különbség. Zsófi olyan szemet vágott a spiri zenére. Következő zenész, akivel foglalkozni fogunk, az ő a kortárs jazz élet egyik legnagyobb enigmája, hogy kell ejteni a nevét, de interjúból ki lehet deríteni. Ő Ambrose Okin-Muzayer.
1: Ez nem hangzik helyesnek.
0: Pedig így van. Így van. Ambrose Okin-Muzayer 1982-ben született Oaklandben. Elég hamar őrült nagy tehetség volt, és Steve Coleman elhívta turnéra a Five Elements nevű zenekarával. Aztán később tulajdonképpen a világ jazz képzésének a legfontosabb iskolájába jutott, és ez a Manhattan School of Music, ahol olyan tanárai voltak, mint Herbie Hancock, Wayne Shorter és Terence Blanchard. Az eddigi összes zenész nagyon jellemzi a társadalmi érzékenység, de talán az Okin-Muzayer az, aki a legjobban ráment erre a karrierjével. Trombitáját gyakran nem szóló hangszerként, hanem ilyen hangszín objektumként kezeli, sokszor alig szól, kompozíció jellemzően nagyon lassan építkeznek, és csendek, és a különböző ilyen csendek és törések szakítják meg ezt a tulajdonképpen néhol Lee Morgant, néhol Chet Bakert idéző trombita hangot, ami nagyon-nagyon jellemzi az ő játékát. Szeretnék mutatni lehet, hogy egy darabot, lehet, hogy kettőt, meglátjuk, hogy mennyi időnk van rá. A mai érdekessége még az, hogy neki van egy duólemeze Mary Halverson-nal, akiről először beszéltünk ma a műsorban, amit a kedves élőhallgatók nem hallhattak.
1: Csak a holtak.
0: Csak a holtak, így van. Legyen az, hogy Ambrose Okin-Muzayer.

0: Sziasztok! A stúdióban Ajtai Petya és Máté Zsófi, a radikális zenék hordozói. Most hallhattuk Ambrose Okimuzayer-nek a The Beauty of Dissolving Portraits című darabját. Nem sorolom fel, hogy hányan játszanak az ezen lemezen, mert baromira sokan. A fő játékosokat azért elmondom, tehát Ambrose trombitál, Walter Smith III szaxofonozik, Becca Stevens énekel, Theo Beckman énekel, Colt Spex énekel, Sam Harris zongorázik, Charles Altura gitározik, Harish Raghavan egyébként Ambrose-nak az áramlók bőgője bőgőzik, és Justin Brown dobol, és az Osso String Quartet játszik vonósokon. Milyen jellegű volt ez a darab, Zsófi? Mennyire tudtál koncentrálni rá? Filozófiai témáink közepette.
1: Egy nagy, jó aláfestés volt szerintem a filozófiai témáinkhoz. Arra gondoltam, hogy mondtad, mielőtt a bejátszás előtt mondtad, hogy a enigmatikus, de például a Chet Baker féle játékhoz szokták kötni, az jutott eszembe egy kicsit, hogy ez az ilyen melankólikus, atmoszférikus.
0: Érdekes, mert ő is tulajdonképpen a határán van így a fősodornak, meg az avantgárd dolgoknak, tehát nem mondanád, hogy ez giga avantgárd, de azért egy ilyen ambient hangulatban van, ilyen fura trombitálása. Chet Bakernél sokkal-sokkal technikásabban.
1: Radikális lívzene.
0: Radikális lívzene. Igen, szerintem ezt felírhatjuk. Lehet ez a moppunk, majd nézzétek meg a blogunkat. jazzagami.lamacsun.blogspot.com. Gyertek kommentelni nyugodtan. Hogy úgy vegyíti szerintem ezt az egész ilyen szintetizátor kultúrát, meg ambient kultúrát, meg ezt az egész jazz balada kultúrát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon tényleg olyan nyugis atmoszféra van jön létre, ami lehetne akár elektronikus zene is, mert tulajdonképpen olyasmi eszközökkel bánik, de full akusztikus, és ezért van szüksége erre a vonós négyesre, hogy ezt az egész szinti kultúrát valahogy belevigye a zenéjébe. A következő számait fogunk tőle hallgatni, az a Blues című száma lesz, ami nem egy blues, de ezt majd beszélgetünk erről. Itt is ezzel játszik, hogy tulajdonképpen ez a jazz kultúra, a hip-hop kultúra, meg ez az egész groove kultúra, ami elég jellemző egyébként a mostani jazz világra, hogyan tud megjelenni egy ilyen fél avantgárd köntösben. Az is fontos, hogy az ő kiadója, itt, amit most hallgatunk, a Blue Note Records, aki kiadta az összes régi nagy jazzzenész, többek között Lee Morgant is, a másik trombitást, akihez hasonlította.

0: Sziasztok, ez itt a Jazz Vajon Mi, What is Jazz Eigentlich, Máté Zsófival és Ajtai Petyával. Akit hallhattunk, az Ambrose Akimuzayer volt, zongorázott Sam Harris, nagybőgözött itt is, Harris Raghavan, dobolt Justin Brown, és Ambrose Akimuzayer trombitált. Nagyjából annyi időnk maradt, hogy elbúcsúzzunk, és felvezessük az utolsó darabot, amit kinéztem a mai műsorra, ami nem más, mint Mary Halverson és Ambrose-nak a duó lemeze. Zsófi, ha jól tudom, te előhallgattad a lemezt, és valamit kiválasztottál,
1: amit tetszik. Készültem, pedig nekem. Nem is mondtad, hogy készüljek.
0: Na, mivel készültél?
1: Kiválasztottam a Blood and Sand című szerzeményt. B oldalon van, csak mondom.
0: Igen, okay. Igen.
1: Csak ilyen újra technikai problémám.
0: Ambrose Akimuzayer, Mary Halverson, Slow-mo Neon Luminate Hoverings-ről fogjuk hallgatni a...
1: Blood and Sand.
0: Rendben. Amit még el szeretnék mondani egyébként gyorsan Ambrose-ról, hogy ő tulajdonképpen az elmúlt 15 évnek ő az egyik legösszeszedettebb és legkísérletezőbb trombitása, és ami nagyon érdekes benne, hogy egyszerre mozog otthonosan a jazz fősodrában, és annak peremvidékein is. És amit most hallgathatom majd tőle, az tulajdonképpen erről a peremvidékről fog érkezni, de mindig hallani fogjuk rajta a fősodónak ezt a nagyon jól konstruált, nem tudom milyen megközelítését. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Máté Zsófi, Ajtai Petya el.
1: Sziasztok!

0: műsor! Jaj, bocs, most a műsor elindult.
1: A műsor elindult, ez az új közbeszéd. Nem is közrádió, vagy közmédia, hanem közbeszéd. Közgondolkodás.
0: Így van.
1: Megfejtések. Én leszek a fideszes, a Feffi a tiszás.
0: Én leszek fight! Te leszel a fideszes, én pedig a még inkább fideszes. Viktor egy nagyon szenvedélyes monológot adott elő a próbatermi problémákról. Most ezt kell valahogy átcsatornázni a globális hardcore punkra. Ugyanis főleg ez a témánk.
1: De ezért is nyomhattunk amúgy médiafigyelést. Úgy vettem észre, hogy ez tud működni az ilyen tartalomgyártóknál, mint amilyenek mink is vagyunk. Tesvírem.
0: Olyanok vagyunk, mint a... Jól van ez így?
1: Igen. Ez itt a... Lehet, hogy nincs...
0: Én vagyok a kancsal.
1: Lehet, hogy nincs minden rendben. Befosnak az emberek a koncerteken.
0: Az mi van? Honnan másoltad ezt a beszarost? Ez egy... De én szerintem az nem befosás volt, szerintem az szilárd szar volt. Szóval arról volt, hogy
1: valószínűleg...
0: A fost, azt
1: a Telexen volt egy cikk arra, hogy beszarnak az emberek a koncerteken az első sorban, mert hogy stoppolják a helyet. Főleg fesztiválokon. Korán oda mennek, és akkor hogy így beszarnak.
0: De meg... angolul küldted a cikket, nem?
1: Nem, magyarul. Meg hogy felnőtt pelenkában vannak. És azon gondolkoztam, hogy Tölgyesi Péternek igaza volt abban, hogy azt mondta, hogy Magyarország az egy trendcsináló ország, mert valószínűleg, hogyha a Totál Kioszon anna a Dürer kis teremben nem húgyozik valaki oda a színpad mellé, hogy ne késsen le egyetlen egy számot se, akkor ez nem terjed el, mint a Covid ilyen világméretű járvány az, hogy az emberek szétfossák magukat.
0: Ennyi. Én azt hallottam, hogy Ördi a Something Against You-ból egyszer beleszart a kezébe, és belerakta valakinek a zsebébe egy Slayer koncerten.
1: Nem Slayer koncert. Slayer koncertről? Nem, Slayer koncertről.
0: Slayer koncerten is csinált valami.
1: Slayer koncertről kidobták, mert valami RK-ről stage dive volt. Nem, ezt a Mezőtúri Fesztiválon csinálta.
0: Ott, ahol megdobálták a Falcon Gate-et, vagy a melyiket? Nem a Falcon Gate-et, a melyik a Salgótarjáni Green Day. Reflected. A Reflected-et megdobálták. Nem őket dobálták meg kövekkel?
1: Nem.
0: A Gepardék.
1: De ez a nagy mezőtúri fesztivál, ahol Ignite volt még így ilyenek. Nem egy Fudo nevű zenekart fenyegettek. Vagy tehát kicsit dobálták. De azt hiszem, az valami izé...
0: Nem a Reflected volt, akkor ez nekem miért maradt meg?
1: Az a Fudo, az azt hiszem, ilyen Southern Oracle előd valami lehetett, vagy valami ilyesmi. De hasonló.
0: Valakitől úgy hallottam a sztorit, lehet egy gepárt, hogy egy nejlonzacskóval vittek kavicsokat, és azzal dobálták őket.
1: Hát lehet, ez valami másik volt, de lehet. Most így hirtelen, ami ilyen Green Day, meg ilyesmi, az nekem egy ilyen. De igen, tehát, hogy befostak az emberek. Ti szartatok már be? Írjátok meg, az értő hallgatás, kukac, leszarjuk.hu. A beszartam kukacleszarom.hu oldalnak a
0: Fantázia nevű e-mail
1: címre. Shitboxába írjátok meg, hogy mi a manó van. Ez egyik. Meghalt a Spillmanznak egy tagja, akiről aztán megírta Új Péter, hogy nem volt ember, aki nagyobb hatása lett volna a Magyarországon a zenére, bár senki se ismeri ezt a szemmert, és soha se hallgatták.
0: De ezt írtad nekem, de szerintem ez nem ellentmondás, mert hát nem azt írt, hogy senki, hanem hogy nagyon kevesen. De hogy mivel az a nagyon kevés, akik ismerték, azok mind de nagy hatással vannak a kultúrán.
1: Hogy a fegyelem tagjai ültek otthon.
0: Nem a fegyelem tagjai, hanem a Balatonnak a tagjai.
1: Hallgatták a Spions, és akkor... Jó, akkor írjuk meg azt, hogy háború kell!
0: A fegyelem tagja nyilván nem hallgatták a Spionst, hanem Exploited-et, meg nem tudom, mit hallottak akkoriban, de hogy a...
1: Vagy Tizi hazamegy egy dolgos nap után mostanában, és akkor felteszi a Spionst, és akkor...
0: De ezt nem mondja.
1: Sehol se lennék, ha ez nincsen.
0: Nem mondja, szerintem az út.
1: Jaj, Neumannyi Lászlónak az Avantgárd színháza, hogyha az nincs, geci, akkor a Bandanas riffek azok nem úgy hajlanának. Nem, én ezt akarom mondani, hogy amit itt is sokszor elmondtam, hogy szerintem igazából semmi nincs igazán hatással semmi másra. Nagyon-nagyon ritkán, és sokszor csak ilyen ötletgyanánt. Tehát, hogy pont nemrég beszéltél valakivel hangosan, ahogy szoktál, egy üvöltözve a...
0: Úgy szoktam sajnos.
1: A Manchesteri Sex Pistols koncertről, és érted, az úgy hatott emberekre, hogy ott se voltak.
0: Tényleg, mikor? Erről tényleg üvöltöztem egyszer.
1: És azt az úgyják, hogy tehát el sem mentek, nem is látták, de mégis hatott rájuk.
0: Mikor üvöltöztem erről? Tényleg üvöltöztem.
1: Nem tudom, valami koncerten. Majd mindjárt vesszük sorba a koncerteket, és akkor majd ott így megvilágosodsz, hogy melyiken lehetett ez. Igen.
0: És akkor ott mindenki, aki ott volt hülyének nézett, pedig te is tudtad, tehát vágott ez egy legendás.
1: Én a távolban viszont gondoltam, igen, ez így van.
0: De így van, a Joy Division is állítólag ott alakult, a Fall is ott alakult, és nem is tudom, hogy volt még egy zenekar, aki ott alakult.
1: Smith.
0: Ők is?
1: Bascox. Az is manchesteri. Hát meg csomó mindenki. Ja.
0: Csak hogy aztán igen, azt mondják, hogy már annyian.
1: De ja, tehát meg egy kicsit az van benne, ami Magyarországon szokásos, ez a Magyarországon világhírű. És legendás arc, és ilyen-olyan kurva jó, meg olyan kurva jó, csak mindig közben jött valami, meg valaki, aki így tette tönkre, meg úgy tette tönkre. És ez rajtam kívül minden esetben hazugság. Az én esetemben...
0: feleségem viszonylag sokat foglalkozott egykoron az egyetemen a neoavangárddal, és ő megerősítette, hogy ez egy fontos ember ebben a szénában.
1: Biztos.
0: Most ettől függetlenül a neoavangárd hány embert érdekel. Illetve szerintem abban igazon az UP-nek, hogy viszont erre a magyar undergroundra, ez az egész alternatív szintére volt hatása. Én is láttam most
1: hát a Balaton ott is az van, hogy ilyen...
0: és játszanak
1: hát egy igen, és egy zenekarból lett három zenekar. Vagy egy zenekar hatott három zenekar, és ez a három zenekar nem nagyon hatott másra. Tehát szerintem ez kicsit a baja a magyar zenének, hogy az ilyen semmilyen. Hogy semmi, se hat semmi másra. Hogy nincs egy ilyen folyamatosság. Nagyon. Tehát, hogy én ezért látom ezt. Ilyen síralmasan. Szomorúan. De azért csinálják az emberek. Majd kiderül, hogy érdemes, hogy semmi nem. Most nem tudom, hogy éppen a mércén milyen körök vannak ebbe. Újabb médiafigyelés.
0: Arról akarsz beszélni? Na. Én nem olvastam ezeket a cikkeket. Úgyhogy lehet, hogy tartottunk olyat, hogy cikkek, amiket nem olvastunk, elmagyarázza a másik, aki elolvasta.
1: Hát most elvileg megy ez a nagy... hogy hívják ezt? Alapjövedelem? Művészeti alapjövedelem? Művészi alapjövedelem? Hogy aki művész, az kapjon alapjövedelmet. De miért nem kaphatnak mondjuk könyvelők alapjövedelmet?
0: Miért nem kap mindenki?
1: Hogyha nem alkalmazzák őket. Igen, mondjuk miért nem kap mindenki?
0: Én nem vagy... értem ezt a kultúrát, ezt abszolút nem
1: hát,
0: értem, hogy miért
1: de, hát mert azért egy gumicsont ez az egész, mert hogy igen, hogy akkor menjünk neki a pénz intézményének, és azt számoljuk fel, és hogy számoljuk fel a nemzeteket is, meg a gazdaságot, meg az államokat, meg ilyesmi, és akkor mindannyian dolgozunk azért, hogy legyen lakatása és élelme mindenkinek. Ahelyett, hogy akkor az lenne, hogy hát ő para ez az egész dolog, de engem fizessenek ki, és akkor majd festek szép képeket. De elkezdtem valami mércés cikket olvasni, amiben már azt vették kizsákmányolásnak, önkizsákmányolásnak, hogy van hobbid, amit így végzel. Tehát akkor miért nincs mondjuk sportolói alapjövedelem? Hogy nem vagy annyira ügyes, meg így nem nyersz versenyeket.
0: Hát szerintem az a... Ugye
1: meg
0: az
1: meg
0: a,
1: hasonló, igen. De hogy kapjál akkor már hát pénzt, mert hogy sportolgat. Ja.
0: Ez a, hát szerintem ez a csúsztatás ebben, hogy azt mondják, hogy amennyire én követtem ezt a... De ez pár évvel ezelőtt is volt már egy ilyen kulturális alapjövedelem felvetés, vagy nem tudom, de hogy szerintem az a logikai csúsztatás benne, vagy nem tudom, hogy az érv, hogy ezt sokan csinálják ingyen, és ezeket az embereket fizetni kéne. De hogy ezek az emberek, akik ezt csinálják ingyen, ezt szenvedélyből, meg elhivatottságból, hát meg érdeklődésből, meg ilyesmit csinálják. Tehát ha...
1: Tehát neked volt olyan, hogy mentél haza egy műszakból, a kriptából, vagy nem tudom, éjszakai busszal valami koncertről, miután hazajöttünk, nem tudom, Miskolcról, és akkor azt gondoltad, hogy nekem ezért pénz járna. És mi a faszért nem járok? Tehát arra gondoltam, hogy ez fasság volt bevállalni.
0: Én ezt akarom mondani, hogy olyan azért volt, hogy
1: azért
0: ezt miért csinálom?
1: Azért ezt nem kellett volna, de nem azt gondoltam.
0: De lehet, hogyha 20 ezer forint lett volna a zsebembe, akkor is ezt gondolom.
1: Ha kapok ezért 20 ezer forintot, akkor jobban megérné. Vagy akkor nem lenne szar. Tehát, hogy nem tudom, nekem már volt jól fizető állásom, az is nyilván kurva szar volt. Tehát, hogy... És másrészt meg... Én nem szoktam ezt érezni. Tehát, hogy azt érzem, hogy jó, akkor ilyet nem fogok csinálni, vagy akkor ezt nem, de hogy másrészt, akkor is, hogyha alapvetően nem egy önkifejező dolgot csinálok, hanem mondjuk jegyet szedek, vagy e-maileket írogatok, vagy nem tudom, különböző közösségeknek a pénzügyeit próbálom Excelekbe belekalapálni, én akkor arra gondolok, hogy hozzáteszek ez a kultúr, körhöz, meg ez a szintérez is, ez nekem, tehát hogy azért csinálom, mert hogy nekem fontos, hogy ez így létezzen, meg örömmet lennem benne. Akkor is, hogyha csak ilyen furcsa, kurta módon kapcsolok hozzá, és akkor nem azon pörgök, hogy járna azért a 20 ezeres, mert ez mi a fasz kezdjük azzal, úgymond.
0: Hát meg, tehát na, szerintem röviden...
1: Sőt, nekem egy csomószor volt olyan, hogy ajánlottak pénzt, és nem fogadt, mondta, hogy nem kell. Ezért csak kell tagdíjat fizetnünk a rádióban.
0: Amíg ez ki nem derül. De ja, szerintem röviden annyi, hogy a kultúrás alapjövedelmet nem tudom támogatni, de az univerzális alapjövedelmet az természetesen igen.
1: Igen.
0: De hogy miért pont a kultúrát, ez szerintem egy fasság. És szerintem, ja, szóval, hogy
1: hát meg,
0: dolgoztam már eleget ingyen ezzel az egész szarral azért, hogy...
1: Meg akkor az így hogy van, hogy, és akkor mi van, ha mondjuk aztán meg sikeres leszel? Akkor vissza kell fizetned, vagy mi?
0: Itt van Spencer és az Unholy Grave együttes egyik tagja.
1: Ja, ez az a faszé.
0: Hát gondolom, itt van egy japán férfi. Ott meg a csöves. Na, hát az élő adás varázsa. Itt ment nem egy hajléktalan, hanem a csöves nevű skinhead a...
1: Hoppá.
0: A kriptából.
1: Sok hoppá.
0: Igen. Nem tudom, mi ez igaz a neve. Csövinek.
1: Hajléktalan.
0: Na, kicsit igen. A Marci magyarázott arról, hogy kéne elmagyarázni külföldieknek, hogy hogy hívják a kriptás gyerekeket.
1: Homeless.
0: És akkor mondta, hogy homeless, but in a tubular way. És akkor van a káros nevű fiú, arra mondta, hogy this is my friend, harmful.
1: Koncertek, amikor nem voltunk.
0: Beszéljünk gyorsan róluk. Na, mindenki kapjon ingyen pénzbe, az meg lakjon ingyen helyeken, és a punkot meg csak úgy csináljuk, azt fogjátok be, meg a zenét, nem csak a punkot. Minden kultúrát. Azt csináljuk azért, mert nagyon-nagyon szeretjük. Én voltam ezen a Hang-on. Azon
1: kívül... akartam is kérdezni, azon voltál.
0: Ja, de voltam külföldön is, ugye? Azóta...
1: Igen.
0: És te voltál valamin?
1: Szerintem nem.
0: A Tension Sordo nem. És a nagy Grind balhé volt.
1: Nem. Hát arra, lenéztem egy pillanatra valamiért. Találkozni valakivel, pacsizni egyet, de...
0: Egy barátoddal. Én a... Ja, voltunk a Gerinccel, játszottunk egy koncertet Trnavában, ami a Trnava Pride előtti napon volt. Az egy, amúgy tök sokan eljöttek ahhoz képest, tehát egy ilyen tök jó kis koncert volt, egy ilyen olyan zenekar volt előttünk. Egy
1: Trnava Pride, ezt csak most fogtam fel.
0: Igen, 60 ezeres városban van Pride felvonulás.
1: Aztán.
0: Geci, jó. Ez a hatodik, azt hiszem.
1: És így hárman mennek? Vagy...
0: Kurva sokan. Hát ilyen, mint 500-an. Tehát kurva sokan, de hogy érted, most ez olyan, mint a Tatabányán lenne Pride.
1: De ilyen buszoztatottak, mint a Fidesz rendezvényeken az
0: ember? Ott, akik szervezték, azok közül sokan ott aludtak a Kubikban, úgyhogy szerintem ők nem trnavaiak. Mert ott aludtak egy
1: orgiát is csaptak mellé.
0: Nem, a szomszéd szobában voltak, és nem volt orgia. Csak egy függöny volt közöttünk, azt hallottam volna, hogy csattognak a testrészek.
1: Gácsolgat, geci. Igen. Ami a női nemű szervből ilyen.
0: Na, és az volt másnap, úgyhogy ott ilyen nagy készülődés volt. Egy olyan zenekarra játszottunk, ami egy pozsonyi banda volt, és pont azon gondolkoztam, hogy olyan 10-15 éve volt egy ilyen hullám, amikor hardkórosok játszottak, meg elkezdték hallgatni ilyen, hát ez az ilyen 90-es évek ilyen popos súgészt. Tudod, ez az ilyen, meg ilyen tehát kb. Olyan most zenét...
1: Most arra a Nothing-ra gondolsz?
0: Tudod, mire gondolok?
1: Volt nem arra, amit a László Márk csinált.
0: Azt nem hallom,
1: Jennifer-rel
0: és Sittel. Tudom, az a másik, de ezt nem ismerem. Hát nem tudom, volt ez a Basement.
1: Jaj,
0: vagy ezek ilyen kicsit ilyen poppunkos, tehát kicsit, mint a...
1: Ez nem ilyen Get Up Kids-et nyújt kb?
0: Szerintem annál MTV-sebb volt,
1: Basement, Title Fight, meg ezek nem.
0: A Title Fight az meg inkább grunge. Tehát ez egy kicsit súgézes volt, de tudod, közben olyan volt, mint ilyen MTV... rockbandák 2000-esek elejé, 90-esek végéről, de és nagyon amerikázás, de közben meg szlovákok voltak, szóval tudod, kicsit ilyen mi a faszom ez? És megint belefutottam abba a problémába, hogy de úgy nagyon cukik voltak, jó fejnek tűntek a zenéjük, nem annyira tetszett, egy-két pillanat volt, amikor úgy elragadott, de meg például, na, amit például respektálnom kell, hogy ha lenne egy ilyen zenekar Budapesten, ennek az zenekarnak volt egy olyan szám, ami ilyen antifasiszta szám volt, és az ott a refrén, hogy valami Good Night White Pride, vagy valami ilyesmi. És azon gondolkoztam, hogyha lenne egy ilyen zenekar Budapesten, az biztos, hogy nem lenne explicit antifasiszta. Úgyhogy a szlovákok ebben is leelőztek minket, hogy van egy kicsit gatya ilyen grunge-os pop-punk zenekaruk, de ezeket is ismerem, ők is ott mennek a kriptások. Lazac, minden. De hogy antifasiszták. És az a fiaskó, ami egyszer a Pletyka zenekarral is velem megtörtént már Csehországban, hogy együtt játszol egy szlovák zenekarra, és kicsit így megbeszéled a zenekar társaiddal, barátaiddal,
1: és beszélnek magyarul,
0: hogy nem tetszett, és aztán odajön valamelyik is megszól magyarul, igen. Ez megtörtént, mert bemondtam a mikrofonba, hogy mi jönk a Gerinc Budapestről, Tatabányáról és Dunaszerdahelyről, és odajött a dobos, hogy Dunaszerdahely, is onnan valós is. Így kicsit, hát ilyen törtem.
1: Tarcsi.
0: Magyar, törtem, hát a Tarcsi Dunaszerdahely.
1: Mi oda ment és mondta, hogy a Dunaszerdahely?
0: Nem, a másik dobos, a másik zenekar dobosa, és kicsit beszélt magyarul. Tök jó, de nagyon jó volt ez az este, nagyon szeretem azt a helyet, tök jól éreztük magunkat, volt fasz a kaja, ilyen wrappet csináltak. Van ott egy arc, egy punk arc.
1: Ilyen wrapper?
0: Trnavában, aki házilag csinál szeitánt, de kurva jó, és már éttermeknek árulja. És
1: hogy, szokott, de hogy volt.
0: De hogy ilyen ipari mennyiségben csinálja már.
1: Ez
0: olyan
1: nehéz, gondolom.
0: Ja, és ilyen étterem. Én sok szeitánt tettem már, de ez volt eddig a legfinomabb, amit életemben ettem. Gondolkoztam soha, hogy megpróbálok majd én is csinálni. Még nem próbáltam soha. Na, utána pedig elmentünk a Punkstreffenre, ami, te ott nem voltál még, ugye?
1: Nem.
0: Az a szabályuk, hogy egy zenekar egyetlen egyszer játszott csak.
1: Valaha?
0: Aha, ja. De én most kicsit így...
1: Mi tesznek kivételeket?
0: Kicsit nem. Kicsit megfogalmazódott bennem, hogy itt szívesen mennék minden évben, mert olyan kurva jó volt. Kurva jó helyen van, egy ilyen kibaszott random falu, végén egy ilyen tanyaszerűség, de ilyen tök szép, ilyen jó környezet, tök jó hangcucc, nagyon jól éreztük magunkat. Láttuk az Astiót, amit szerintem lassan az elmúlt három évben legtöbbet látott zenekar.
1: Délre, de Balkán, vagy Közép-Európa, akkor az Astióval találkozunk, hogyha nyugat, vagy észak, akkor meg az Industrival.
0: Ja, amúgy igen.
1: Elmúlt három évünk, az kb. Így ez.
0: Tényleg, ja. Igen. De velük is bandáztunk egy kicsit, meg a Cantrucci is volt. Előtte elszívtunk egy cigarettát, aminek kicsit furcsa íze volt, és a Cantrucci nagyon-nagyon... annyira, bazeg, lejátszottak az első számot, és ahogy lejátszottak az utolsó hangot, elment az egész fesztiválon az áram. Tényleg olyan volt, hogy annyira, ez annyira kemény, hogy ezt már nem bírja el a rendszer. Volt kis színház ott is, ő rájuk is hatott biztosan, a Naimányi, meg a Molnár Gergely, mert megfogták összeszedtek szemetet, így zsákban, a színpadon, és így széttépték, és így rászórták a közönségre.
1: Ez nem szép, és utána összeszedték?
0: Jó, oké, szerintem nem hiszem. Úgyhogy ezek voltak, az tök na, jó kis fesztivál, ajánlom.
1: És mi volt az a hang?
0: A hang az egy nagyon brutálisan generikus amerikai hardcore zenekar jellegű lengyel hardcore zenekar, ilyen 20 év körüli gyerekek, de van egy kiadójuk, szóval látszik, hogy megint szereznek egy csomó koncertet, azt hiszem, hogy ott hogy kell kiejteni ezt a gecis város?
1: Gdansk.
0: De mondod a G-t az elején? Gdansk?
1: Gdansk.
2: Hát egy picit.
0: Na, szereznek ott koncerteket, meg minden ilyen nagyon lelkesek, cseréltem is velük kazit, ilyen van valami válogatásuk. Aranyosak voltak nagyon, a zenéjük teljesen random. Nem olyan rossz, de kurva random. Nem olyan rossz kis fos, de az európai zenekarok középmezőnyébe bele nem helyezném. Viszont a Lotti Bigotti meg a Láz is tök jó volt. A Láz kicsit ilyen esetlen volt most, és ez nekem kifejezetten tetszett.
1: Minek köszönhetően?
0: Nem tudom, az Andris kurva meleg volt, és az Andrisnek nagyon izzadt a tenyere, és csomószor elejtette a dobverőt.
1: Mindig elfelejtem.
0: Hogy?
1: Mindig elfelejtem, hogy ő dobol benne.
0: Ja, és volt ilyen kis bénázás benne, és tök jót tett nekik ilyen. Nem ilyen izé volt élőszövet acélvázon, hanem ilyen emberibb.
1: Acéllázon.
0: Na, te meg nem voltál semmin, ugye?
1: Nem, otthon. Otthon meg melóba.
0: Ezek jó helyek. Otthon egyen jobb. Jöjjenek zenék, én kezdem most, ugye?
1: Ja.
0: Ezeket ma raktam össze a munkahelyemen, kliensek közötti beszélgetéseknek a szünetében, úgyhogy kicsit szedetvedett és
1: hirtelen. Ők is beraktak vendégszámokat?
0: Ezt majd a végén megbeszéljük. Gyerünk!

0: A kutya úristenét, folytatjuk a műsorunkat.
1: Folytatjuk a megszakítást.
0: Ja, nem nyitottam meg a műsornak a listáját, de...
1: Addig számoknak a listáját, a műsornak a listáját, azt fejbe tartjuk.
0: Jaj, össze-vissza nyomkodom, Viktor!
1: Azokról a seggfejekről, azok a seggfejekről van tényleg, akiket meg fogunk ölni. Őket is, és az egész családjukat.
0: Itt hallottátok először, ezért vitték el azt a
1: milyen játékot játszunk, de nem mondtam, hogy kiért.
0: Ezt a fogatlan kócos.
1: Hogyha használom, hogy orvágterét nyírjuk ki, akkor kineveznének valami minisztériumban valami főszopónak. Hogyha használom, hogy nem tudom, Riff Bálintet fogom megfingatni, porba fingót, befingatom, lefingom, akkor lehet, hogy kattan a bilincs. De,
0: lehet, de egyiket
1: sem mondtad. De ez egy humoros műsor, és én csak egy komédiás vagyok.
0: Egy komédiás, egy bukott egy diák vagyok már rég. Az első szám a Ljubljanai Pogubától volt, a Tank.
1: Egy szopóbóc vagyok.
0: És a szopóbóc barátom azt mondta, hogy nem annyira tetszik neki ez a Poguba kislemez. Pedig szerintem nagyon
1: szokni
0: jó.
1: Kell.
0: Szerintem nagyon jó, nekem nagyon tetszik.
1: Jó dolog, a munka csak szokni kell, mint hogy a kitartott picsáknak a cuccokért szopni kell.
0: Ez ki mondja? Ki
1: Steve, igen, kispesti testvérem.
0: 19 gram vicc lesz, úgy hallottam, kispestre.
1: Ja.
0: Neked úgyis shits lesz.
1: De tényleg azt kihagytuk, és itt is van az egyik ilyen zsaruszopó faszkalap, vagy előbb itt kóvályogott.
0: Milyen zsaruszopó faszkalap?
1: Hát az a szikrás.
0: Ja, ki ott izéld?
1: Hogy Jámbor András rájött arra, hogy mi a drogfüggésének az ellenszere, a minél nagyobb rendőr létszám.
0: Így van, ez
1: olyan
0: a designer drog probléma.
1: És amikor Kispesten otthon így üldögélek, és akkor azt gondolok, hogy bekristályozzak, akkor felmegyek a statisztikai hivatalnak honlapjára, megnézem, hogy éppen hány rendőr van állományban, és mivel nincs elég sok, azért nagyon durván bekristályozok, de hogyha többen lennének, akkor nem kristályoznék be.
0: Annyira átkozottul igaz. A második
1: Na veled, de Pogubával kapcsolatban, hát csak annyi, hogy odaírják, hogy disorder, meg ilyesmi, és annyira nem disorder, és szerintem a basszus egy ideig, de aztán még olyanná vált, szóval, hogy meg lehet szokni. És hallgattam a héten egy lemezt, ilyen régit, és az volt a vicces, hogy az elején nem tetszik az ének, de mivel valószínűleg egybevették fel, ezért a végére már így elkezd rekedni az ének és hangja, és akkor egyre jobb lesz.
0: Szóval. Ez mi ez? Ez mi?
1: Akik te játszok is egy számot, ez a Kohu 63, csak egy másik lemezük.
0: El akarom hívni ezt a Pogubát. Löpösre.
1: Jó teszed.
0: Kemények eljönnek majd, ja. Második zenekar az angol Hardware. Tőlük volt a Face the Flag. Ezt a YouTube kedvenceim mappába visszatekertem több évet, és ott találtam, semmit nem tudok róluk mondani. Angol post-punk 79-es, azt hiszem ez a kislemez, amin ez van. Nekem tetszett. A harmadik szám a Geisterfahrertől volt a Magazine. Az a helyzet, hogy ez, mikor hallgattuk, akkor jöttem rá, hogy nem jó fájlt töltöttem le, nem ezt a verziót akartam belőle, ez egy élő volt, de nem fogom kijavítani, úgyhogy most ezt együtt meghallgattuk, ezen együtt, ez nekem is meglepetés volt, mint nektek hallgatók.
1: Ez egy kísérleti adás.
0: Abszolút, ez a kísérlet nem sikerült, hallgassátok meg a YouTube-on, mert ott egyen jobb. Szintén hasonló módon találtam rájuk egy régi YouTube kedvencem. Nem nagyon volt időm többet gondolkozni ezen a műsoron, és nem tudok semmit róluk, azt hiszem németek talán. Lehet, hogy svájciak vagy osztrákok.
1: Mi az a jugoszláv faszi?
0: Milyen jugoszláv faszi?
1: Nem azt mondtad, hogy a YouTube kedvencednek a csatornáján találtad?
0: Nem, a YouTube kedvenceim mappában tekertem le.
1: Bocs, most egy kicsit kicsekkolok.
0: Nem baj. Aztán az Indikátor B-től volt a Zadnye Stanica. Ők most nagyon nagyot mennek ezzel a kislemezzel. Rengeteg helyen látom amerikai hardcore punk rajongók posztolják a...
1: Hát már General Speech adja ki.
0: Ja, igen, oké.
1: Okay. Aki magyar.
0: Részben. Mi a nagyanyja, vagy ki ilyen?
1: Azt mondja, igen. Mondta neki, hogy jöjjön majd ide, hogy kapcsolódjon a gyökereihez, és azt mondta, hogy jól van, beszéltem a fatarommal, és lehet, hogy jövőre akkor idejövök, és akkor meglátogatom.
0: Aludtatok nálatok?
1: Családot, meg ilyesmi.
0: Így van is családja itt?
1: Aha, vannak aztán. Valami rokonok itt, és akkor meg hogy az Aki nagyon mondta neki, hogy Magyarország az fasz a hely, és akkor kérdeztem tőle, hogy és kifejtette a teóriáját.
0: Egy mostanában is beszéltél vele?
1: Aha, és hogy kérdeztem, kifejtette az Aki a teóriáját arról, hogy a magyarok azok igazából földön kívüliek, akiket csak így ledobtak Közép-Európa közepére. És azt mondta, hogy természetesen elmondta.
0: Aj, az öreg Andrej, vannak neki elméletei. Alig vár, nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz vele zenélni, és én azt képzelem, hogy extatikus élmény egyszerűen. Az utolsó zenekar, amit a játszottam, ez a Las Timidas, ami azt hiszem, hogy spanyolban, de és tőlük volt a Dani. Ők úgy merültek fel, én azt hiszem, nem ismertem őket korábban, hogy küldtem pletykalemezeket a bécsi Musikverstartrung Steinar nevű lemezboltba, ahol Mr. Steinar válaszolt, szerintem nem tudom, meghallgatta a lemezeket, mielőtt bevette őket, de válaszolt, hogy olyan a pletykalemez, mint ez a banda, szerinte.
1: Akkor és csak
0: hogy,
1: meghallgatta, nem?
0: Hát utána, szerintem már hogy fizikailag, amikor ott volt a lemez, és hogy szerinte ez a 2010-es évek egyik elhanyagolt. Nem, az egyik legalulértékeltebb mesterműve, és hogy tökre hasonlít rá a pletyka. Szerintem minimálisan hasonlít rá a pletyka.
1: De ez nem mestermű, vagy nem. Akartam mondani, hogy ez is mestermű.
0: Nem, azt írta, hogy jó, igen. Hát azt nem mondta rá, hogy mestermű, de hogy nagyon alulértékelt ez a banda, és tök jó, hogy hasonlít rá. És ez a szám, a Zsófi azt mondta, hogy ez a szám arról szól, hogy Dani, egy nagyon jó képű fiú, nagyon jó a stílusa, nagyon jól tud főzni, viszont nagyon büdös a segge. Sajnos.
1: Ó. De ezt meg lehet mosni.
0: Meg. Nem tudom, hogy megszokta-e.
1: Sőt, vannak olyan kultúrák, ahol azért nem esznek bal kézzel, mert hogy azzal mossák a seggüket.
0: Tényleg?
1: Aha.
0: Melyik ez a kultúra? Te? A vargyai kultúra?
1: De én megmosom a kezemet, miután megmosom a seggemet.
0: Ennyi. De ráérsz így vízzel.
1: Meg én később villával szoktam menni általában. Kivel a szendvicseket.
0: Na menjenek a zenéid. Kohu63.com

0: Ez itt a Állítsunk minden drogfüggő mellé rendőrt Józsefvárosban mozgalom új műsora. Elmondja a kollégám, hogy milyen rendőrbarát szerzemények hangoztak el.
1: Meg a nők nem értenek ehhez párkapcsolati téma okfejtés. Amúgy te láttad azt a hirdetést? Van valami hirdetés, ami szerintem ilyen viselkedjünk jól az utcán típusú hirdetés, hogy a térdem nem a te jutalmad. Van egy ilyen. Ezt találtad? Nagyvárad téren van az egyik villamos megállóban.
0: Nem is teljesen értem. Ja,
1: hát itt szoknya van rajta, és ott van, hogy a térdem nem a te jutalmad. És azon okoztam, hogy vannak olyan nők, akik azt hiszik, hogy a férfiak a nők térdét nézik. hogy anyád, milyen térde van. És így, hát én nem tudom, én nem vettem még részt olyan beszélgetésben, hogy térdekről szólt volna, vagy hogy ilyen
0: egyszer emlékszem, amikor Stevie Wonderről...
1: Pont ez jutott kömmel eszembe, igen, hogy...
0: Neked a könyök is csöcs, csak kemény. Szegény, öreg néger remény. Ezt rappelted 15 évvel ezelőtt. És én, nekem azt hiszem, heti szinten jut eszembe azokkal.
1: Na,
0: is.
1: De térd, ez nem a jutalmán.
0: A könyök is csöcs, csak kemény.
1: Térd is csöcs. Mondjuk szerintem, de szerintem ez hogy hívják?
0: Vádli?
1: A vádli a láb cicie.
0: Oké.
1: Okay.
0: Prove me wrong.
1: Csinálok majd egy ilyen plakátot, amely a térdem nem a te utalmad, mert a vádli a láb cicie. Vardjai Viktor. Vagy a leszarom.hu. Most bemondtam a nevemet. Ajaj. Na, első zenekar, finn. Kohu 63. A 63-at azt úgy mondják Finnországban, mint én most mondtam, mert finnugor nyelven beszélek. Baze. Valta 2 volt a szám címe.
0: Megálltunk egy klasszik felnőtt zenekar turnézik a gerinccel ezen a hétvégén. Megálltunk egy
1: múzeumban?
0: Egy bisztróban, egy vegán bisztróban enni egy hamburgert valami szlovák faluban, vagy cseh. És beszéltük, hogy mit rendeljünk, és azt mondta az eladónő, hogy honnan valósíjak vagytok? Svédországból? És mondtuk, hogy nem, Magyarországról. Á, igen, az nagyon hasonló nyelv. És mondtam, hogy jó van, persze.
1: Ja.
0: Add a burgert, mama, az fogba pofálod.
1: Ezek jól levágják az emberek ezeket a szitukat. Mint amikor elmentem fodrászhoz, és akkor megkérdeztük, hogy te színész vagy? Azoknak ilyen hosszú hajuk.
0: Soha nem akartál színész lenni.
1: Soha. És akkor én persze belekezdtem, figyelj, egy szest, elmondom neked, hogy figyelj, nem fogod elhinni, de én egyszerre vagyok nagyon vad punkzenész, hogy tényleg így látnád, meg hallanád a dolgokat, amiket csinálok, azt gondolod, ezt még nem csukták le. Másrészt, meg könyvelő, akik azt gondolják a többiek, hogy elnél unalmasabb faszkalapot, a világ nem hordott a hátát. És most itt vagyok, és a kezét között szépülök meg, színészé. Na, aztán a japán diszarejtől szólt a Balder Dash című szám.
0: Ezt megkaptam tőled egyszer ajándékba szülnapomra. Ezt a lemezt.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Én azt hittem, hogy ez kis lemezem van meg nekem.
0: Ez a szám nem azonban. De az is lehet, hogy megvettél.
1: De ez nincs meg eredetiben. Nekem nincs meg eredetiben. Ugyanaz van meg, ez a Blackwater kiadás. Újra kiadásban. De ez jó, ez jó.
2: Lamacsony Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
2: Török Húsos Lepény Internet.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Ilyen, mutat ki a nyikorgós ajtó.

Sour grapes, but you know, it's a hell of a crowd, man.

0: Lamacsó Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
1: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.
0: Kort.

0: Let me even make.
1: Sziasztok, ez a Fair Online műsor a Lamacsun Rádión. Köszi, hogy hallgattok. Boldog februárt mindenkinek. Ebben az adásban olyan lemezeket fogtok hallani, amik az elmúlt hónapokban kerültek hozzám. Jó hallgatást!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

Parlam Açın Radyo. Lamaçun. És ez a Step by Step. Minden második szerdán este 8 és 10 között élőben a stúdióból Attila S. a házigazda. A szokásos ambient, elektronika, funk, disco, house a végén majd. Úgyhogy maradjatok itt velem. Lamacsun, Step by Step.

Lamacsun Rádió, és a műsor felénél járunk, step by step. Attila és a házigazda. Hello Kata, Hanuszen, hello Viktor.

tracklistát pedig összehírom. Az Archiban fent lesz pár napon belül. És egészen este 10-ig megyek tovább. Lamacsun, step by step.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: A lakmacsunk, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Hol volt? Hol nem volt? Volt a világon egy király. Annak volt egy felesége. Meg három szép szálfia.
2: Felséges királyapám! Úgy gondoltuk, szóval...
3: Add ki a részünket!
4: Királyapánk, királyanyánk, szeretnénk megházasodni.

Országomat tiétek is, palotáim tárva várnak. Csak aminek zárja csukva, annak titkát ne feszegessétek.

Pelé volt a nagy igazság. Hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak. Boldogan éltek, szerelemben, békességes. Ami meg nem volt. Mert az új dolgsúlyt, melyet kéket nem hagytunk, hogy a kíváncsiság.

There will be no Armageddon.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat, szöcske, kóla, 2016 óta.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lachmacun Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!
0: Mémelés. How artist statements should be. És akkor egy faszi, aki ebből a...
2: Great British Bake Off-ból egy jelenet.
0: Aha. És akkor a srác mondja, hogy started making it, had a breakdown.
2: Bon appétit.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben bemondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu per donate oldalon.
2: Lakmacsun.
3: Igen!
4: Na mi van még?
5: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Kazasztán, Kenya, Kiribati, Észak és Dél-Korea, Kuvait, valamint Kirgizisztán nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Ez alamecsú hangja.
1: Szereted
0: a
1: kísérletező
0: zenéket?
1: Válogatásokat?
0: Az.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Alatt.
0: Több.
1: Alatt.
0: Műsort.
1: Alatt.
0: Is.
1: Találsz.
0: Ebben.
1: A.
0: Műfajban.
1: Például.
0: Donát Kacsa.
1: Klub.
0: Kacsa Klub.
1: Paikka.
0: Vagy.
1: Havi.
0: Zaj.
1: Műsoraink.
0: Lamacsú Rádió.
2: Ez itt a Lamacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kitérő. Tősín. A tősíneket normál pályasínekből készítik azon a szakaszon, ahol a csúcssín hozzásimul, a fejrészét megmunkálják. Ha a csúcssín magassága közel azonos a tősínével, akkor a tősín talpát is szükséges megmunkálni. A tősín talpának ilyen módon történő gyengítése rendkívül hátrányos, mivel tekintélyes oldalirányú erőt kell felvennie, ezért napjainkban úgynevezett alacsony csúcssíneket alkalmaznak. Az alacsony csúcssín alkalmazása esetén a tősín a vágány tengely felől is le van szorítva.
3: Lamacsun Rádió.
0: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

Thank you.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Milyen hatott ki az Illuminati?
2: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Donghak lázadás. Az egész tartományt fellázító és a tartományi székhelyt is elfoglaló mozgalom követői most már mást is követeltek. Igazságos adózást, a japán rizsexport beszüntetését, a Yangban elnyomás megszüntetését, a rabszolgaregiszterek elégetését, a föld igazságos újraosztását, a társadalmi kasztok eltörlését.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.